hol bemegyek, a kocsmába, csak azt mondom, akire én rákiáltam, azt se mondja, hú!